0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: A tegnapi és a ma kedvencei
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobb összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a porterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a várnál magasabban jelent, meg a talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvízszint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel agregátorral kell megoldani. Az agregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdésre tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projektterület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadékvíz elvezetőrendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békés Csabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárók, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20 mentőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békés Csabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint három évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyílászárók beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alaptámogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békés Csabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a Munkácsy alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitümne nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos foltvarró fesztiválnak Mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják Mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos foltvarró fesztivált a Magyar Foltvaróci és a helyi tűzvarázsdók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és

0: workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváryné Rehák Gizella a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett Nemzetközi Folklór Fesztiválon képviselte Magyarországot és Békésvárosát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Triest volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően kezdtek meg Rimini Mirmare városrészébe. Erről számolt be Deákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egésznapos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentő, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békésvárosát egy nemzetközi színpadon.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze, a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjánákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt falunként, máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek, mert azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjánás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halványkék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, meg nagyon boldog névnapot már a Kláráknak. Őket mindenféleképpen köszöntsük, Isten éltesse őket, indul a mai műsor.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Hozom már is a napindító tippünket. Van valami, amit már régóta halogatunk? Próbáljuk ki az 5-4-3-2-1 módszert. Amikor észreveszünk, hogy megint elodáznánk a feladatot, számoljunk vissza öttől, majd egyszerűen kezdjük el. Ne gondoljuk túl, ne keressünk kifogást, csak tegyük meg az első apró lépést. A módszer előnye éppen ez, hogy nem a teljes feladattal kell megbirkózni, csak az elindulással. Hát hajrá hozzá! Jó reggelt, ez volt a mai nap indító tipp.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazinműsor hozza már is a mai nap híresebb szülötteit. Ma született például Mark Knopfler, a Dire Straits gitárosa és énekes, 1949-ben született ezen a napon, illetve Cara Delevingne, brit modell és színésznő, 1992-ben látta meg éppen ma a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most visszakanyarodunk a zenékre.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Az első óránk a végéhez ér, de folytatódik a reggeli információs magazinműsor. A következő órában gondolatban elutazunk majd a Bakonyba is, hozom a részleteket, mindjárt szép reggelt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomagot. A szervezet ügyvívője szerint ugyanakkor a jó célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása, így minden plusz feladathoz plusz időt és plusz forrást kell rendelni. A Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár által benyújtott Legyen élmény a tanulás című koncepció célja, hogy a tanítás élményszerűbbé váljon és jobban igazodjon a kis diákok életkori sajátosságaihoz.

frakciója ugyanakkor ülve maradt, amit Torockai László frakcióvezető azzal indokolt, hogy álláspontjuk szerint házszabálysértés történt a megemlékezés során. Magyar Péter miniszterelnök döbbenetesnek nevezte a politikai alakulat eljárását, míg Tarr Zoltán miniszter a gyűlölet elleni határozott fellépés és a történelmi sérülések feldolgozásának fontosságát hangsúlyozta.

0: hatékonyabbá tenni az óvodai rendszert. Ha lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további híreket is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz. Az északi szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Indul a második óránk is, nagyon boldog névnapot a Kláráknak, rájuk mindenféleképpen gondoljunk. Indítom ezt az órát is, szép napot!
2: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ez az utolsó visszaszám.

0: fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Szabadtéri világpremiér a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejsz és Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kentaur. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Leesés elleni egyéni védőeszközök felülvizsgálata, közúti áruszállítás, akár 40 tonnás szerelvénnyel vagy darus járművekkel. Mobil WC-k bérbeadása és tisztítása. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

Programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Csaba.

0: a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában pedig egy kicsit kalandozunk most. Nem tudom, tudták-e, hogy a Cuha völgyben van egy olyan vasútvonal, ahol a vonat egy patakvölgy sziklái és erdői között kanyarog. A Bakony egyik legszebb vasúti szakaszán hidak és alagutak vártják egymást, miközben a pálya többször keresztezi a Cuha patakot. A környék különlegessége, hogy egyetlen kiránduláson egyszerre lehet élvezni a vadregényes természetet és több mint 100 éves vasútunk hangulatát. Ide kalandoztunk ma, most pedig visszakalandozunk a zenékre.
1: Ez a Csaba Rádió!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható. Az északi szélidőnként megélénkül, a legmagasabb napoli hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba. Csaba Rádió.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Oh, I live quite in-

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. A mesterséges intelligenciát már nem csak emberi beszéd elemzésére használják, kutatók egyre több állat hangját is algoritmusokkal vizsgálják. A cél, hogy hatalmas mennyiségű hangfelvételből olyan ismétlődő mintákat találjanak, amelyekből következtetni lehet az állatok kommunikációjára. Hát kíváncsian várom majd ennek részleteit. Nagyon izgalmasnak hangzik. Most vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül, a 47-esen Gyulán a Csabajúti körforgalmat átépítik. Emiatt sávelhúzásos terelés várható. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazinműsor, aminek most érünk a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, találkozunk holnap is, szép napot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A fogínyvérzés sokaknál előfordul, főleg fogmosáskor vagy evés közben is, bár gyakran legyintünk rá, fontos jelzés lehet. A leggyakoribb oka az ínygyulladás, ami többnyire a fogakon és az ínszélen felhalmozódó lepedék és fogkő vált ki. Ilyenkor az íny érzékenyebb, duzzadt lehet és könnyebb érzik. De fogínyvérzést okozhat túl erős fogmosás, kemény sörtély fogkefe, hormonális változás, dohányzás, sőt akár vitamin hiány is, például C-vitamin hiány. A jó hír, hogy sok esetben rendszeres, alapos, de kíméletes fogmosással, fogsejem vagy fogköztisztító használatával és egy fogkő leszedéssel szépen rendbe hozható. Viszont ha a vérzés tartós, erős vagy rossz lehelettel foglazulással társul, akkor érdemes mihamarabb fogorvost felkeresni, mert a kezeletlen íny probléma hosszabb távon komolyabb gondot is okozhat.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újra termel a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje 19 cm-rel emelkedett az egy héttel ezelőtti mélypontjához képest. A kedvező vízállásnak köszönhetően megkezdődhetett az egységes visszakapcsolása a hálózatra. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában kiemelte, hogy a lakossági és intézményi összefogás hatására 10%-kal csökkent az országos energiafogyasztás. Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt, ezért 51 milliárd forintos fejlesztési program indul a vízveszteség csökkentésére. A keretre önkormányzatok és víziközműszolgáltatók pályázhatnak, a tábleolvasás, a nyomásmenedzsment és az automatizált üzemeltetés bevezetésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezik. A beruházások célja a hálózatok megújításán keresztül a települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága. Egy 430 millió fontos tenger alatti áramkábel nyomvonalát kellett áttervezni Walesben a Harry Potter rajongók tiltakozása miatt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Vörös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiókban.

0: pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aretki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz, az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba. Csaba Rádió.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 12-e szerda délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A kánikula a kórházakat és a tűzoltókat is próbára teszi. Történelmi időutazás a Wenckheim kastélyban. 3 napon át ünneplik a pogácsát két egyházán. Rácz Gergő koncertje zárta a Csaba Gyöngye születi napot. Továbbra is komoly terhelés jelent az országban az extrém hőség, ezért Békésvár megyében is intézkedésekre volt szükség. A pénteken közzétett kormányzati jelentés szerint a Békéscsabai és a Gyulai Kórház klímaberendezésein is javításokat végeztek. Az országos hőségriasztást szombaton másodfokúra mérséklik, ugyanakkor a következő napokban továbbra is 40 Celsius fokot megközelítő hőmérséklet várható. A közbeszerzési és ellátási főigazgatóság felelősségi körébe tartozó fekvőbetegellátó intézmények közül. Országosan több kórházban is műszaki beavatkozásokra volt szükség a hűtőrendszereken. Békésvár megyében a Békéscsabai és a Gyulai intézmény is érintett volt. A kánikula az egészségügyi ellátást is jelentősen terheli. Országosan csütörtökön 33 alkalommal riasztottak mentőt hőség okozta tünetek miatt. A hőségriasztás kezdete óta pedig már 151 ilyen esetet regisztráltak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre jelent veszélyt. A belügyminisztérium adatai szerint az elmúlt időszakban 63 alkalommal kellett tűzoltókat riasztani erdő- és vegetáció tüzekhez. A hőségriasztás kezdete óta összesen 665 ilyen eset történt. Magyarország teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Harmadik alkalommal rendezték meg szombaton az Egy estély a kastélyban című különleges programot a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. A rendezvény vendégei egy estére időutazás részeseivé válhattak. A fiúri világ eleganciáját ünnepi fények, zene, tánc, történetek és különleges ízek idézték meg. Kocsis Klára, a kastély igazgatója elmondta, hogy az egykor álomként indult rendezvény már a hagyományá vált. A déli teraszról lenyűgöző panoráma tárult a részvevők elé, a vendégek nagy száma pedig azt mutatta, hogy az estének különleges helye van a közönség szívében. Az esemény fényét tovább emelte, hogy a Wenckheim család leszármazottai is jelen voltak, így egy estére valóban úgy tűnhetett, mintha maga a történelem tért volna vissza a kastély falai közé. Az este egyik különlegesség az irodalom és a gasztronómia találkozása volt. Bauer Barbara író és mesélő történeteivel idézte meg a kastély egykori lakóinak mindennapjait, míg Fodor Mihály, a Kornélia étteremmester szakács a korabeli ihletésű fogásokkal tette teljesi az időutazás élményét. A több fogásos vacsorán vadleves, kacsamáj, szarvasgerinc és különleges desszertek is az asztalokra kerültek. A menü egykori szakácskönyvek receptjei alapján készült modern köntösben. A látványkonyhai elemek, a flambírozás és a friss alapanyagok használata pedig nem csak az ízek, hanem a látvány miatt is emlékezetessé tette a vacsorát. Raboszki János, a Nimród Vadásztársaság elnöke beszédében a vadászati hagyományok megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Jelképes köszöntője a vadászkült hangja és a közös poháremelés a múlt örökségét kapcsolta össze a jelen közösség élményével. Az est során ugyanakkor egy megrendítő esemény is történt, amely tovább mélyítette a rendezvény érzelmi hangulatát. A program minden részlete azt szolgálta, hogy a vendégek kiszakadjanak a hétköznapokból, és megtapasztalják a fiúri életérzés különleges atmoszféráját. Egy résztvevő úgy fogalmazott, hogy olyan érzése volt, mintha egy filmben lenne. Ez az élmény az egész estét végig kísérte, és hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény különleges és emlékezetes maradjon.

0: Augusztus 14-e és 16-a közötti már 18. alkalommal rendezik meg a Kétegyházi Pogácsa Fesztivált. A háromnapos esemény nemzetiségi kulturális programokkal, gasztronómiai eseményekkel és könnyű zenei koncertekkel várja az érdeklődőket. A következő hétvégén színpadi bemutatók, családi programok és különféle gasztronómiai események is szerepelnek a Kétegyházi Pogácsa Fesztivál és Román Nemzetiségi Nap kínálatában. A hagyományok a szíven szombaton ezúttal sem marad el a főzőverseny. A 2026-os programsorozat látványos elemekkel és valamennyi korosztály számára szórakoztató programokkal készül. A rendezvény célja nem csak a gasztronómiai hagyományok bemutatása, hanem a nemzetiségi értékek és kulturális hagyományok megőrzése is. Dr. Rákóczyné Tripon Emese Kétegyháza polgármestere úgy fogalmazott, hogy a háromnapos rendezvény nem csupán fesztivál, hanem a közösség ünnepe is. Szerinte a program a találkozásról, a hagyományokról, a kulturális sokszínűségről és az összetartozásról szól, miközben hídat épít emberek, közösségek és nemzetek között. A polgármester hozzátette, hogy a gasztronómiai kínálat mellett színvonalas kulturális és gyermekprogramokkal, valamint népszerű, könnyű zenei előadókkal készülnek, hogy minden korosztály számára emlékezetes élményt nyújtsanak. A fesztivál egyik hagyományos programpontja idén is a Pogácsa királynő megválasztása lesz. A megtisztelő címet a Pogácsa sütőverseny győztese kapja. A rendezvény részletes programja a szervezők tájékoztatása szerint elérhető a fesztivál hivatalos felületein. Rácz Gergő koncertje zárt a szombat este a Csaba Gyöngye születi nap programját a Békés Csabai Szent István téren. A fonogramdíjas énekes, zeneszerző és producer zenekarával lépett színpadra, energikus koncerttel koronázva meg az első alkalommal megrendezett születi rendezvényt. A főtéren már órákkal a koncert kezdet előtt sokan gyülekeztek és közösen énekelték az előadó ismert dalait. Rácz Gergő az elmúlt 15 év fontosabb szerzeményeiből állította össze a műsort. Elhangzottak a korábbi sikerek, az első szólólemez számai, valamint az azóta született slágerek, köztük a Mostantól is. Az énekes a koncert előtt arról beszélt, hogy kíváncsian várta, hogyan fogadja őt ismét a Békés Csabai közönség. Mint mondta, a legutóbbi Békés Csabai fellépése óta sok minden megváltozott, ő maga is sokat változott, ezért különösen várta a találkozást a helyi közönséggel. A koncertet megelőzően Paulikné Tóth Krisztina, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ közművelődési főtanácsosa összegezte a nap programjait. Elmondta, hogy a rendezvényen a gyermekeknek is koncerttel kedveskedtek, emellett nagy sikert aratott a most először elkészített Csaba Gyöngye szőlőfagylalt, amelyet helyi cukrászmesterek készítettek. A bor lovagok ünnepi ceremóniáját követően pedig már az esti koncert került a középpontba. A szervezők szerint a főtéri nyári rendezvények továbbra is fontos találkozási pontot jelentenek a békés csabaiak és a városba látogatók számára. A Csabai Nyár programsorozata ugyanakkor még folytatódik, augusztus 20-án a magashegyi Underground és egyebek mellett a TNT is színpadra lép a főtéren. Augusztus 30-án pedig a Békés megyei szimfonikus zenekar nyárbúcsúszató opera gálája zárja a nyári zenei programokat, Takács Lilla szoprán és Andrész Ferenc tenor közreműködésével. 200 millió forintos uniós támogatásból alakítanak ki digitális energiamenedzsment rendszert több közintézményben és más intézményben Békésen. A beruházáshoz szükséges forrást a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében nyert el a város. A fejlesztés részeként legkésőbb 2027 júniusának végéig intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő és kommunikációs berendezéseket, valamint érzékelőket szereznek be és telepítenek. Ezeket egy energiamenedzsment szoftver egészíti ki. Az új rendszer segítségével az intézmények energiafogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetővé válnak. A fejlesztés lehetővé teszi az energiafelhasználás tudatosabb nyomon követését és szervezését. Jelenleg a projekt tervezési szakaszban van, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan még ezen a nyáron megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A beruházás célja, hogy az önkormányzat már a következő téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit is. Előnyeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

olvasás, a nyomásmenedzsment és az automatizált üzemeltetés bevezetésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezik. A beruházások célja a hálózatok megújításán keresztül a települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága. Létrejött az Óvodai Szakmai Egyeztető Fórum az óvodai nevelés legfontosabb kérdéseinek áttekintésére. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentése szerint a testület célja, hogy a döntések a szakemberek gyakorlati tapasztalataira és a rendszeres párbeszédre épüljenek. A három havonta ülésező fórum a rugalmas tankötelezettségtől a digitális adminisztráción át az extrém időjárási helyzetek kezeléséig vizsgálja a szabályozás fejlesztési lehetőségeit. A kormányzati kezdeményezés a mindennapi oktatási tapasztalatok becsatornázásával kívánja hatékonyabbá tenni az óvodai rendszert. A kormány törvénymódosítással szigorítaná a megkülönböztető jelzések használatát a visszaélések kiszűrése érdekében. A jogszabály tervezet szerint a jövőben a védett személyek közül már csak a miniszterelnök, a belügyminiszter és a külügyminiszter utazhat kék lámpát használó szolgálati gépjárműben. A szigorítás a mentők, tűzoltók,

0: Kressz alapvető szabályai nem változnak, a szirénázó autóknak továbbra is minden esetben elsőbséget kell biztosítani. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
4: Ez az utolsó.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Reklámot hallottak.

0: pénzei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a Kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, a következő két órában rádiózhatunk együtt, a következő percekben pedig az üzenetekre és a kívánságokra fókuszálunk. Rádiózzunk együtt.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig a Kívánság műsor szól, ahol egy újabb dal mellé egy újabb üzenet társul. Nagyon boldog születésnapot kívánunk Évának, aki mindenkit mindig becsületesen köszönt névnapján és születésnapján is. Itt az ideje, hogy ő rá gondoljunk. Boldog születésnapot kíván Tomi és Kata is neki. Hát akkor mi is a most érkező dallal.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, köszöntsük mindenféleképpen az ismerőseinket, a Kláráknak, illetve a Diánáknak van ma névnapja. Nagyon boldog névnapot nekik, és a Kívánság műsor ezzel a gondolattal pedig már a végéhez is ér, viszont a folytatásban is itt vagyok önnel, együtt rádiózhatunk egészen délután kettőig.

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól most már. Egy kis érdekesség a mai napunkhoz kapcsolódó esemény, hogy 1908-ben napján készült el éppen az első Ford T-modell, ami aztán jócskán megalapozta a járműgyártás előmenetelét és utóéletét is. Ez egy kis mai érdekesség volt, a következő órában is várom még meg annyi jó zenével. Rádiózzunk együtt délután kettőig.

0: Tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában is hozom a jó zenéket, nem sokára pedig egy picit a történelmünket kutatjuk fel, és megnézzük, Békés Csaba miről is híres. Rádiózunk együtt.

0: legma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
7: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Egy kis történelmi feljegyzés a múltból. A 19. század végére Békés Csaba fontos vasúti csomóponttá vált, talán hallott már erről, ez pedig segítette a helyi élelmiszeripar fejlődését. Innen indult hódító útjára a csabai kolbász is, amely már a Hungarikum lett. A városban minden évben kolbászfesztivált is rendeznek, ezt is jól tudjuk, iparváros lett gyakorlatilag a kolbászból. Noha nem kerítés, de azért ez is egy nagyon szép eredmény, én pedig hozom a folytatásban is a jó zenéket.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk, köszönet, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két órában. További szép napot és jó rádiózást kívánok egyben!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kisasszony Havának 12. napján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok. Ma augusztus 12-én a Bakelit lemezeket ünnepeljük, azokat a lemezeket, amelyeknek lelkük van, sajátos hangzásuk, hangulatuk igazán egyedivé teszik őket. Szóval a Bakelitek egyáltalán nem lejárt lemezek. És ma, a Bakelit lemezek napján, hamarosan mesélek Szent Lőrinc könnyeiről, na meg arról, mit tehetünk a nyár végi szomorúság ellen. A jó kedv érdekében szólnak a kedvencek, velük kívánok kellemes kikapcsolódást!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg az Zölden.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: A nyár legjobb zenéi. A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, augusztus 12-én. Én ma még nem köszöntöttem az ünnepelteket, ezt a hiányosságot pótolom. Isten írtassa a Klárákat, Hildákat. E két szép női név mellett a Sugár, Sugárka, a Kiara és a Letícia is szerepel a névnaptárban. Sok-sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak, és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ezen a nagyon szép augusztusi napon születtek. Akár csak Tanita Tikaram brit énekesnő, Pete Sampras amerikai teniszező, vagy éppen Kótai Mihály magyar sportoló. A profi ökölvívó 1976-ban született, Kótai Misi tehát ma lett 50. Bízom benne, hogy minden ünnepelt kémleli majd ma a csillagokat, mert ha hulló csillag, akkor az kívánság. Kívánjuk, hogy minden ünnepeltnek teljesüljenek a vágyai. És ha már az égre nézünk, ne feledjük, 4-8 és 8 között innen, az ország délkeleti részéből 40%-os napfogyatkozás figyelhető meg, addig is és azután is pedig szóljanak a kedvencek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba 88.9, kellemes kikapcsolódást. Nagyon szép délutánt mindenkinek. Augusztus 12-e van. Szűk 3 hét múlva kezdődik az iskola. Halkan mondom ki, de mégis muszáj róla beszélni. A nyárvégi szomorúság sokakat elér. Készüljünk fel rá. Többek között erről lesz szó majd ebben az órában. De most térjünk vissza a kedvencek közé. Velük kívánok csak azért is szép nyári délutánt.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
2: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
3: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Jó ötlet, Micike!
4: Reklámot hallottak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a legjobb válogatásban. Kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Szűk 3 hét van még a nyárból, a nyári szünetből. Bízom benne, hogy a gyerekek minden percét élvezik majd, de a felnőttek, hogyha egy kicsit előre szeretnének gondolkodni, akkor már most készülnek a nyárvégi szomorúság előzésére, hiszen még a legvidámabb gyerekek is elszomorodnak, amikor azt hallják, vége a nyárnak, itt az ősz is kezdődik az iskola. Hogyan lehet elejét venni a szomorúságnak? Vissza kell majd térni a napi rendhez, majd akkor, augusztus utolsó hetében. Amennyiben adunk időt a visszatéréshez, akkor zökkenőmentesebb lesz az átállás. És az is sokat segít, hogyha értő figyelemmel hallgatjuk gyermekeinket. Fontos, hogyha kimondja, hogy mit érez a nyár végével kapcsolatban, akkor ne akarjuk félre söpörni a gondokat, ne próbáljuk meg felvidítani. Hadd élje meg, és hadd élje át az érzéseket. Hogyha meghallgatjuk, megértjük őt, akkor könnyebben talál megoldást. A szakembereknek van még ötletük arra, hogy hogyan lehet majd a nyárvégi szomorúságot előzni, úgyhogy mindjárt vissza is térek, de most a kedvencekkel folytatjuk.

0: Soma kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Néhány dallal ezelőtt a nyár végi szomorúság volt a téma, hiszen szűk 3 hét múlva kezdődik az iskola, addig még minden percet ki kell használni. Ám augusztus utolsó hetében szépen lassan vissza kell majd térni a napi rendhez. Erről már beszéltem. De vajon mit javasolnak még a szakemberek, hogyan tudjuk elűzni a nyár végi szomorúságot? Keressünk célokat. Idézzük fel együtt az elmúlt nyarat, vitassuk meg, hogy mi az, ami jó volt. És tűzzünk ki új célokat. Hová megyünk jövő nyáron, mit csinálunk szeptemberben. Keressünk közös programokat, amiket érdemes várni. És van még egy aduász. Ünnepeljünk. Ünnepeljük meg a nyár végét. Egy közös vacsora, szalonnasütés, bográcsozás, kirándulás, aminek során leülünk, és mindenki elmesélheti, hogy mi volt a legjobb. Ez méltó lezárása lehet a nyárnak. Én hiszek a szakembereknek, szerintem tudják, miről beszélnek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Nyári hangulatban szólnak a kedvencek, nyári programot hoztam, ez a Csaba. Különleges helyszín a Szarvasi Vízi Színházad otthont, az Államtitkárasszony félrelép című bohózatnak, amely a József Attila Színház vendégelőadása lesz majd Szarvason augusztus 23-án. A darabban megcsalt hitvesek, pincérek, titkárnők, a szálloda jó hírére kényes igazgató és egy kérlelhetetlen házi betegápoló teszi színessé, továbbá egy folyton feltámadó hulla, egyre kínosabbá. Az Államtitkárasszony félrelép című darab augusztus 23-án várja az érdeklődőket. További részletek a víziszínház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újra termel a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje 19 cm-rel emelkedett az egy héttel ezelőtti mélypontjához képest. A kedvező vízállásnak köszönhetően megkezdődhetett az egységes visszakapcsolása a hálózatra. A miniszterelnök napirendelőti felszólalásában kiemelte, hogy a lakossági és intézményi összefogás hatására 10%-kal csökkent az országos energiafogyasztás. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program ügyében. A parlamenti bejelentéssel egyidejűleg azonnali hatállyal felmentették a projektet lebonyolító kormányzati szolgáltató központ ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A büntetőeljárás kezdeményezésével párhuzamosan a társaság vezetésének több más tagját is felállították pozíciójából. Kábítószerbirtoklás miatt indított nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság, miután a gyanú szerint több embert is bedrogozhattak a Sebestyén Balázs szombati DJ showján a Sziget Fesztiválon. A rendőrség már több tanút kihallgatott az ügyben, a szervezők elítélték a történteket és teljes együttműködést ígértek a hatóságoknak, miközben az országos mentőszolgálat is vizsgálatot indított a kiérkező mentők állítólagos lekezelő magatartása miatt. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomagot. A szervezet ügyvívője szerint ugyanakkor a jó célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása, így minden plusz feladathoz plusz időt és plusz forrást kell rendelni. A Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár által benyújtott Legyen élmény a tanulás című koncepció célja, hogy a tanítás élmény szerűbbé váljon és jobban igazodjon a kis diákok életkori sajátosságaihoz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Itt a Csabánszónak a kedvence, kellemes kikapcsolódás, szép nyári délutánt mindenkinek. Szent Lőrinc könnyeiről fogok mesélni. Elérkezett ugyanis az augusztusi csillaghullás ideje. Addig, amíg besötétedik, addig mindenki találja ki, mit fog majd kívánni. És közben szóljanak a legjobb dalok az elmúlt 20 évből.
1: Hey, Fonci!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk az északi szél. Hajnalban 14, még holnap délután 31 fok várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: közei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Nem kell boltról boltra járnia, problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás, www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Ez az utolsó visz-

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

0: Csabisommal kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, és szeretjük a sárga dinnyét. Helyes, most érik, most kell fogyasztani. Például levesként. A forró nyári napokon igazán tökéletes választás a hideg sárgadinnye leves, na de hogyan készül? Több változat is létezik, ez szerint a sárgadinnye húsát összeturmixoljuk a friss lime levével, kevés kókusztejjel vagy tejszínnel. Vannak, akik egyébként a joghurtra esküsznek. Rengeteg friss menta levelet kell beletépkedni. Behűtjük, és a tetején akár lime karika, vagy egy kis feta sajt is helyet foglalhat. Minden esetre ez a leves hidratál, szóval jót tesz a szervezetnek. Jót tesznek nekünk a zenék, és velük folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.

0: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek augusztus 12-én, azon a napon, melynek éjszakáján megfigyelhetjük Szent Lőrinc könnyeit, azaz a perszeidákat. A meteorraj hulló csillagai július 17-e és augusztus 24-e között láthatók, de a tetőzés augusztus 11-12-13-a környékén van. A perszeidák valójában egy üstökösből származó porszemcsék, melyek bolygónk felső légkörébe ütközve látványos meteor jelenséget hoznak létre. Az első megfigyeléseket 36-ban jegyezték le Kínában. Majd 1800 évvel később, az egyik megfigyelés során egyetlen óra alatt 160 meteort számoltak meg. Ma éjszaka is érdemes lesz kémlelni az eget.
1: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en, ahol természetesen a kedvencekkel folytatjuk. Ám nem búcsúzom el addig, amíg nem mondom el még egyszer. Ma éjszaka is érdemes lesz kémlelni az eget. A meteorok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, sokkal inkább egy kényelmes, dönthető támlájú kerti ágyra, székre, matracra vagy hálózsákra, és fontos, hogy ne a fejünk felett bámuljuk az égboltot, tegyünk valamit a fejünk alá, és forduljunk úgy, hogy észak-észak-keleti irányba nézzünk. Ha szerencsések vagyunk, akkor akár három hulló csillagot is láthatunk percenként. Szerencsére akkor is velünk tartanak majd a kedvencek. Köszönöm a figyelmet és az együtt töltött órákat, találkozunk holnap is. Viszont hallásra.

6000 milliárd forintos uniós forrás a felelős gazdálkodást bizonyítja. Ütlen kezelés miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a végleges törlés.hu szolgáltatás kapcsán. A miniszterelnökség iratainak átvizsgálásakor derült ki, hogy 15 millió adattörlő kódért csak nem bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak. A feljelentés szerint a kifizetések függetlenek voltak a tényleges adattörlésektől. A kormány júliusi feljelentése nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen indított eljárást, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények gyanújával. Ütlen kezelés és költségvetés

0: kormányzati szolgáltató központ ügyvezetőjét, Juhász Rolandot, a büntetőeljárás kezdeményezésével párhuzamosan a társaság vezetésének több más tagját is felállították pozíciójából. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság, miután a gyanú szerint több embert is bedrogozhattak a Sebestyén Balázs szombati DJ showján a Sziget Fesztiválon. A rendőrség már több tanút kihallgatott az ügyben, a szervezők elítélték a történteket és teljes együttműködést ígértek a hatóságoknak, miközben az országos mentőszolgálat is vizsgálatot indított a kiérkező mentők állítólagos lekezelő magatartása miatt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: Közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefan Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Augusztus 12-e szerda van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Klárák ünneplik névnapjukat. A Klára női név a latin clarus melléknév nőnemű alakjából származik, jelentése világos, fényes, ragyogó, híres. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: lett. A Technovation-ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 12-e szerda van. 81 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. A Magyar Újságírók Szövetsége a legnagyobb múltú és létszámú média szervezet Magyarországon, mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van, újságírók, szerkesztők, fotósok, karikatúristák, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában Budapesten, a felújított és átépített egykori Keglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális szintere is. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 12-e szerda van. A mai napon ünnepli 57. születésnapját Tanita Tikaram, németországi születésű brit pop és folk énekes nő dalszerző, aki leginkább a füstös mély alt hangjáról, valamint az 1980-as évek végén megjelent világméretű slágereiről ismert. Mindösszesen 19 éves volt, amikor 1988-ban megjelentette debütáló Ancient Heart című stúdióalbumát, a lemez hatalmas nemzetközi sikert aratott. Az albumról megjelent Twisting My Sobriety és a Good Tradition dalok vezették a slágerlistákat világszerte. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

0: színűmű.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 12-e, szerda van. 55. születésnapját ünnepli a mai napon Pete Sampras, amerikai teniszező, a sportág történetének egyik legmeghatározóbb korábbi világ első játékosa. 7-szer nyert Wimbledonban, 5-ször az US Openen és 2-szer az Australian Openen. Ezzel éveken át tartotta a rekordot. 1993 és 1998 között minden szezont világ elsőként zárt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig jöjjön pár remek dal, kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora. Önök a Csaba

Rádió hírműsorát a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 12-e szerda délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. A kánikula a kórházakat és a tűzoltókat is próbára teszi. Történelmi időutazás a Weinheim kastélyban. 3 napon át ünneplik a pogácsát 2 egyházán. Rácz Gergő koncertje zárta a Csaba Gyöngye születi napot. Továbbra is komoly terhelés jelent az országban az extrém hőség, ezért Békés vármegyében is intézkedésekre volt szükség. A pénteken közzétett kormányzati jelentés szerint a Békés Csabai és a Gyulai Kórház klímaberendezésein is javításokat végeztek. Az országos hőségriasztást szombaton másodfokúra mérséklik, ugyanakkor a következő napokban továbbra is 40 Celsius fokot megközelítő hőmérséklet várható. A közbeszerzési és ellátási főigazgatóság felelősségi körébe tartozó fekvőbetegellátó intézmények közül. Országosan több kórházban is műszaki beavatkozásokra volt szükség a hűtőrendszereken. Békés vármegyében a Békés Csabai és a Gyulai intézmény is érintett volt. A kánikula az egészségügyi ellátást is jelentősen terheli. Országosan csütörtökön 33 alkalommal riasztottak mentőt hőség okozta tünetek miatt. A hőségriasztás kezdete óta pedig már 151 ilyen esetet regisztráltak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre jelent veszélyt. A belügyminisztérium adatai szerint az elmúlt időszakban 63 alkalommal kellett tűzoltókat riasztani erdő és vegetáció tüzekhez. A hőségriasztás kezdete óta összesen 665 ilyen eset történt. Magyarország teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Harmadik alkalommal rendezték meg szombaton az Egy estély a kastélyban című különleges programot a szabadkígyósi Weinheim kastélyban. A rendezvény vendégei egy estére időutazás részeseivé válhattak. A fiúri világ eleganciáját ünnepi fények, zene, tánc, történetek és különleges ízek idézték meg. Kocsis Klára, a kastély igazgatója elmondta, hogy az egykor álomként indult rendezvény már a hagyományá vált. A déli teraszról lenyűgöző panoráma tárult a résztvevők elé, a vendégek nagy száma pedig azt mutatta, hogy az estének különleges helye van a közönség szívében. Az esemény fényét tovább emelte, hogy a Weinheim család leszármazottai is jelen voltak, így egy estére valóban úgy tűnhetett, mintha maga a történelem tért volna vissza a kastély falai közé. Az este egyik különlegesség az irodalom és a gasztronómia találkozása volt. Bauer Barbara író és mesélő történeteivel idézte meg a kastély egykori lakóinak mindennapjait, míg Fodor Mihály, a Kornélia étterem mesterszakács, a korabeli ihletésű fogásokkal tette teljessé az időutazás élményét. A több fogásos vacsorán vadleves, kacsamáj, szarvasgerinc és különleges desszertek is az asztalokra kerültek. A menü egykori szakácskönyvek receptjei alapján készült modern köntösben. A látványkonyhai elemek, a flambírozás és a friss alapanyagok használata pedig nem csak az ízek, hanem a látvány miatt is emlékezetessé tette a vacsorát. Raboszki János, a Nimród Vadásztársaság elnöke beszédében a vadászati hagyományok megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Jelképes köszöntője a vadászkült hangja és a közös pohár emelés a múlt örökségét kapcsolta össze a jelen közösségi élményével. Az est során ugyanakkor egy megrendítő esemény is történt, amely tovább mélyítette a rendezvény érzelmi hangulatát. A program minden részlete azt szolgálta, hogy a vendégek kiszakadjanak a hétköznapokból, és megtapasztalják a fiúri életérzés különleges atmoszféráját. Egy résztvevő úgy fogalmazott, hogy olyan érzése volt, mintha egy filmben lenne. Ez az élmény az egész estét végig kísérte, és hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény különleges és emlékezetes maradjon.

0: Augusztus 14-e és 16-a közötti már 18. alkalommal rendezik meg a Kétegyházi Pogácsa Fesztivált. A háromnapos esemény nemzetiségi kulturális programokkal, gasztronómiai eseményekkel és könnyű zenei koncertekkel várja az érdeklődőket. A következő hétvégén színpadi bemutatók, családi programok és különféle gasztronómiai események is szerepelnek a Kétegyházi Pogácsa Fesztivál és Román Nemzetiségi Nap kínálatában. A hagyományok a szíven szombaton ezúttal sem marad el a főzőverseny. A 2026-os programsorozat látványos elemekkel és valamennyi korosztály számára szórakoztató programokkal készül. A rendezvény célja nem csak a gasztronómiai hagyományok bemutatása, hanem a nemzetiségi értékek és kulturális hagyományok megőrzése is. Dr. Rákóczyné Tripon Emese Kétegyháza polgármestere úgy fogalmazott, hogy a háromnapos rendezvény nem csupán fesztivál, hanem a közösség ünnepe is. Szerinte a program a találkozásról, a hagyományokról, a kulturális sokszínűségről és az összetartozásról szól, miközben hidat épít emberek, közösségek és nemzetek között. A polgármester hozzátette, hogy a gasztronómiai kínálat mellett színvonalas kulturális és gyermekprogramokkal, valamint népszerű, könnyű zenei előadókkal készülnek, hogy minden korosztály számára emlékezetes élmény nyújtsanak. A fesztivál egyik hagyományos programpontja idén is a Pogácsa királynő megválasztása lesz. A megtisztelő címet a Pogácsa sütőverseny győztese kapja. A rendezvény részletes programja a szervezők tájékoztatása szerint elérhető a fesztivál hivatalos felületein. Rácz Gergő koncertje zárt a szombat este a Csaba Gyöngye születi nap programját a Békés Csabai Szent István téren. A fonogramdíjas énekes, zeneszerző és producer zenekarával lépett színpadra, energikus koncerttel koronázva meg az első alkalommal megrendezett születi rendezvényt. A főtéren már órákkal a koncert kezdet előtt sokan gyülekeztek és közösen énekelték az előadó ismert dalait. Rácz Gergő az elmúlt 15 év fontosabb szerzeményeiből állította össze a műsort. Elhangzottak a sikerek, az első szólólemez számai, valamint az azóta született slágerek, köztük a mostantól is. Az énekes a koncert előtt arról beszélt, hogy kíváncsian várta, hogyan fogadja őt ismét a Békés Csabai közönség. Mint mondta, a legutóbbi Békés Csabai fellépése óta sok minden megváltozott, ő maga is sokat változott, ezért különösen várta a találkozást a helyi közönséggel. A koncertet megelőzően Paulikné Tóth Krisztina, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ közművelődési főtanácsosa összegezte a nap programjait. Elmondta, hogy a rendezvényen a gyermekeknek is koncerttel kedveskedtek, emellett nagy sikert aratott a most először elkészített Csaba Gyöngye szőlőfagylalt, amelyet helyi cukrászmesterek készítettek. A bor lovagok ünnepi ceremóniáját követően pedig már az esti koncert került a középpontba. A szervezők szerint a főtéri nyári rendezvények továbbra is fontos találkozási pontot jelentenek a békés csabaiak és a városba látogatók számára. A Csabai Nyár programsorozata ugyanakkor még folytatódik, augusztus 20-án a Magashegyi Underground és egyebek mellett a TNT is színpadra lép a főtéren. Augusztus 30-án pedig a Békés megyei szimfonikus zenekar nyárbúcsúszató opera gálája zárja a nyári zenei programokat, Takács Lilla szoprán és Andrész Ferenc tenor közreműködésével. 200 millió forintos uniós támogatásból alakítanak ki digitális energiamenedzsment rendszert több közintézményben és más intézményben Békésen. A beruházáshoz szükséges forrást a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében nyert el a város. A fejlesztés részeként legkésőbb 2027 júniusának végéig intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő és kommunikációs berendezéseket, valamint érzékelőket szereznek be és telepítenek. Ezeket egy energiamenedzsment szoftver egészíti ki. Az új rendszer segítségével az intézmények energiafogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetővé válnak. A fejlesztés lehetővé teszi az energiafelhasználás tudatosabb nyomon követését és szervezését. Jelenleg a projekt tervezési szakaszban van, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan még ezen a nyáron megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A beruházás célja, hogy az önkormányzat már a következő téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit is. Előnyeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 12-e szerda van. 60 évvel ezelőtt, 1966. augusztus 11-én Chicagóban John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. A történelmi jelentőségű sajtótájékoztató közvetlenül a The Beatles akkori amerikai turnéjának kezdete előtt volt. Lennon az eredeti gondolatait még 1966. márciusában fogalmazta meg, Nagy-Britanniában a cikk ekkor még semmilyen felháborodást nem keltett. 5 hónappal később augusztusban az amerikai Datebook tini magazin kontextusából kiragadva címlap szenzációként tálalta az idézetet. Az amerikai Egyesült Államok vallásos déli államaiban hatalmas népharag tört ki, bojkottálták a zenekart, a rádiók pedig nem játszották a dalaikat, és nyilvános Beatles lemezégetéseket szerveztek. Mivel a feszültség már a zenekar tagjainak testi épségét veszélyeztette, Lennon a chicagói Astor Towers hotelben kényszerült a kamerák elé állni. A sajtótájékoztatón tisztázta, hogy nem a Beatles nagyságát akarta Krisztushoz hasonlítani, hanem a kereszténység háttérbe szorulását és a modern ifjúsági kultúra torzulásait bírálta.

0: köszönjük szépen!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Ez a Csaba.
1: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok. Mint mindig, a következő órákban ezeket fogom nyújtani, és persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó rádiózást!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Új albuma tér vissza a Foo Fighters. Érkezik a zenekari már 12. stúdió lemezen. A címadó dal alapján egy energikus, főbemászó, irányt mutató új vonalat kezd élesztgetni a banda akusztikus és elektromos gitárokkal, valamint az új dobos lendületes grúvjaival. Dave Grohl szerint ez a szerzemény adta meg az egész album hangulatát, és egy több mint egy éves kísérletezés eredménye született meg. A lemezt egy nagyszabású turnéval viszik színpadra idén.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Young Money, Young Money.
2: Loving a thousand different flavors.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kicsit szünetel a folytatásban a tikkasztó hőség, sokkal kellemesen napok jönnek most. A következő néhány délutánon fogjuk ezt megérezni. Átvonult egy hideg front felettünk, és bár csapadékot nem hozott, de hát mégis 30-32 fok környékére mérsékelt a nappali felmelegedést. Itt lesz ez bizonyosan egészen péntek délutánig, aztán a hétvégén kezdődhet majd egy újabb, forróbb időszak, de állítólag az sem tart majd sokáig.

Folytatjuk itt a Csaba Rádión szerda este, hogy a kedvenceitekkel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, játszom a folytatásban is a legjobb dalokat. Ugye velem tartatok.

0: Ez a Csaba.
1: Egyszerre hordozza magában a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással próbál új irányokat is mutatni a Magna Cum Laude vadonatúj megjelenése. Ez a Mindig lesz című dal, amelynek megszületésénél ezúttal is a jól ismert alkotópáros működött közre, azaz a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszövegeket pedig ismét Kara Misa jegyzi. Íme a 99-ben alakult Magna Cum Laude legfrissebb kiadványa.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. A világhírű argentin tenor, az egy Kuráha és Szamosi Szabolcs Lisztíjas orgonaművész koncert lesznek Békés Csabán. A nemzetközi komoly zenei turné részeként a művészek az ország több kiemelt templomában, köztük itt Békés Csabán evangélikus nagy templomban is a közönség elé fognak állni. A zenei est különlegességét az emberi hang és az orgona találkozása teremti majd meg a szervezők szerint. A fellépés alkalmával a latin-amerikai tradicionális zenei elemek és a katolikus liturgia sajátos ötvözete fog majd megjelenni. Mindez tehát most csütörtökön, este Békés Csabán.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt, a folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Negyedszázados jubileumát ünnepli Tori Amos egyik legkülönlegesebb lemeze. A Strange Little Girls most bővített változatban jött. Az album nem hagyományos kiadvány, az énekesnő férfi előadók dalait értelmezte újra, női nézőpontból, gyakran egészen új érzelmi tartalommal. A lemezen a Beatles, a Depeche Mode vagy éppen a Velvet Underground dalai szerepelnek, de hallható egy különleges Eminem, illetve egy Slayer feldolgozás is. Az új kiadás további meglepetéseket tartogat, bónusz felvételek kerültek rá, többek között Bruce Springsteen,

0: a kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerre modern és olyan klasszikus, mint amit a Stompon megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e még Jaggerék élőben is az új dalokat, amelyek közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat. Érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt. Kívánok nektek jó éjszakát, Hászalai Balázst hallottátok.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Újraindult a Szedd Magad szőlőszüret a Csaba Gyöngye ültetvényen. Újra teljes üzemmel működik az Árpád gyógy- és strandfürdő. Ideiglenesen tiltott a hamvak szétszórása.

Ha jól érte. A Csobatú mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csoba gyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónként jár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyoknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a Békés Csabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetősége külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizig vagyonkezelésben lévő víztereken a hamvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hamvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizig kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hamvakat szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hamvak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: A közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítő csaját egyedi márkázott bulipoharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomándrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomándrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához, a jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a magyar közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy Szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófavédelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A békés csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a békés csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én 9 és 13 óra között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom, ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Generikstran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a BrainRx képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a BrainRx módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy bekövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy ezt a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a BrainRx programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egy fajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg.
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodtan.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok,
3: igen,
2: tehát valahogy
3: van.
2: Megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: igen,
2: férkőzni.
3: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Elixirom, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném kérdezni, mi történt itt ma?
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: Most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott, ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes, éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályaorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

színesre. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: éven nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétel, de menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.